A Szeretek a török világban mai epizódjában Halil Inancsikról, a történészek sarcsillagáról és egy évszázados örökségéről lesz szó. A témával kapcsolatban dr. Cemil Doğaçipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének gondolatait hallhatják. A történelem sokak szemében csupán poros polcok és megsárgott lapok közé szorult múlt. A valódi történetírás azonban nem más, mint az igazság keresésének művészete, amely megszabadul az előítéletek bilincseitől, és hitet épít a múlt és a jelen között. A világ által történészek sarcsillagának nevezett Halil Inancsik éppen ezt a művészetet gyakorolta. Az Oszmán Birodalom történetét kiszabadította a legendák hálójából, és tudományos alapokra helyezte. Az általa aprólékosan felépített életmű megkerülésével minden történelmi kutatás könnyen a múlt sötét útvesztőiben tévedhetett el. Halil Inancsik történészi pályájának első meghatározó élménye a köztársaság első éveiben magának, az alapítónak a közreműködésével született meg. Fiatal diákként a gázi tanítóképzőiskolában éppen a Közel-Kelet térképét rajzolta, amikor váratlanul belépett az osztályba Mustafa Kemal Atatürk. A nagy török vezér Atatürk a térképen Medinára mutatott, és megkérdezte a város nevét. Inancsik az akkori tankönyvekben használt régi elnevezést mondta, Yesrib. Amikor pedig a Vöröstenger nevét kérdezte, így felelt, Bahri Amer. Atatürk mosolyogva kijavította a fiatal Inancsikot. Emlékeztette arra, hogy a város török neve Medina, és hogy a Bahri Amer helyett a Kızıl Deniz, azaz a Vörös Tenger új török kifejezést kell használnia. Ez nem pusztán egy egyszerű nyelvi javítás volt, hanem Atatürk tudatos törekvése a török nyelv használatának megerősítése érdekében. Inancsik később így emlékezett vissza arra a pillanatra. Valójában mosolyogva javított ki. Én teljesen pánikba estem. Atatürk állt előttem, és úgy éreztem, vizsgáztat. Ez a találkozás nem csupán emlékként maradt meg benne. Egyúttal elültette benne azt a terminológiai pontosságot és a források precíz megnevezése iránti igényt, amely később világszerte példamutatóvá tette munkásságát. Ma Anatólia szinte minden városa azt állítja, hogy egykor a Selyemút áthaladt rajta. Halil Inancsik azonban tudományos térképek és hiteles dokumentumok segítségével sorra cáfolta ezeket a népszerű, de megalapozatlan állításokat. A karavánutak valódi útvonalait levéltári források alapján rekonstruálta, és tudományos bizonyítékokkal válaszolt minden olyan törekvésre, amely saját városát kívánta a történelem középpontjába helyezni. Inancsik kutatásai egy másik fontos felismerésre is rávilágítottak. Az Oszmán Birodalom nem csupán katonai hatalom volt, hanem jelentős bulhatalom is. Vizsgálatai szerint az oszmán szövetek Oroszországtól Angliáig, sőt a divat központjának számító Franciaországig is eljutottak, ahol az előkelőségek viselték őket. Ez alapjaiban változtatta meg az Oszmán Birodalom helyéről alkotott képet a világgazdaság történetében. Halil Inancsikot mindenek előtt azt tette a történészek sarcsillagává, hogy a történelmet nem elbeszélésként, hanem szinte matematikai logikával vizsgálta meg. Ezt a szemléletet a Balıkesir-i Necati Bey tanítóképzőiskolában sajátította el. 1935-ben az Ankarai Egyetemen Fuat Köprülü figyelt fel kivételes tehetségére. Egy Timur szemináriumon nem csupán három nyugati történész nézeteit ismertette, hanem módszereiket egymással összevetve szinte matematikai pontossággal mutatott rá hiányosságaikra. Fuat Köprülü felismerte rendkívül képességeit, majd a hallgatókhoz fordulva történelmi jelentésű mondatot mondott. Gyerekek, így kell írni. Olyanok legyetek, mint ez a fiú. Inancsik akadémiai pályája azonban hajszálon függött. Az asszisztensi állásra több jelentkező is pályázott, és a karrierőviszonyok nem kedveztek neki. Ekkor avatkozott közbe Köprülü. Személyesen kereste fel a dékánt, és határozottan kijelentette. Halil Inancsikot kell felvenni. Ez a döntő beavatkozás indította el azt a pályát, amely később a török történetírás egyik legnagyobb alakjává tette. A történész számára a levéltár a nemzet emlékezete. Halil Inancsik ennek az emlékezetnek egyik legnagyobb
őrzőjeként vált ismerté. A bursai sária bírósági jegyzőkönyvek feldolgozásával 280 kötetből álló felbecsülhetetlen értékű levéltári anyagot mentett meg a pusztulástól. Különösen II. Mehmed szultán korából származó dokumentumok nem csak az állam hivatalos döntéseit, hanem a mindennapi élet, a társadalmi viszonyokat és puszta lakóinak életét is páratlan részletességgel tárják föl. Ha Inaldzsik nem rendszerezi ezeket a forrásokat, az oszmán társadalom és gazdaságtörténet ma sokkal hiányosabb lenne. Nem csupán elolvasta ezeket a dokumentumokat, hanem új életet adott nekik, és megőrizte őket a jövő nemzedékei számára. A nagy tudományos eredmények mögött gyakran emberi összetartása áll. Halil Inaldzsik életében ezt 44 évesen állt felesége, Sefkia Hanim testesítette meg. 1945-ben léptek Frigyre, és Sefkia Hanim nem csak élettárs, hanem arab nyelvből habitált tudós, valamint férje legfontosabb tudományos munkatársa is volt. Az akadémiai világversengésétől és jóságától távol Sefkia Hanim arab nyelvű szövegeket fordított férjének. Önzetlenül segítette kutatásait. Inaldzsik később így vallott erről az együttműködésről. Ha nem lett volna a feleségem, Sefkia, ha nem lett volna a megértése és az együttműködése, ezeket a munkákat nem tudtam volna elvégezni. Ez valóban a legőszintébb vallomásom. Halil Inaldzsik olyan monumentális tudományos örökséget hagyott maga után, amely mentes minden ideológiai elfogultságtól, és kizárólag a tudomány fényére épül. Számára a történelem nem a pátosz vagy a propaganda eszköze volt, hanem az ember és a társadalom megértésének laboratóriuma. Független szemléletével, módszertani szigorával és tanítványain keresztül ma is világszerte tovább él annak a sarcsillagnak a fénye, amely egész életében utat mutatott a történelem tudomány számára. Kedves hallgatóink, dr. Jamil Doğan Csibek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották a témával kapcsolatban. Jövő héten egy újabb fontos török történelmi személyiséggel jelentkezünk. Tartsanak velünk! Szép napot kívánunk!

Minden ötödik halálesetért a rák felelős. 2054 világszerte 30 millió új megbetegedés várható. A daganatos megbetegedések egyharmada azonban megelőzhető. De hogyan? Dohányzás, elhízás, feldolgozott élelmiszerek. A korai felismerés életeket menthet. Vajon mely módszerek csökkentik a rák kialakulásának kockázatát? Ma egy rendkívül fontos témáról beszélgetünk. Hogyan csökkenthető a rák kialakulásának kockázata? Hogyan csökkenthető a rák kialakulásának kockázata? Világszerte a halálozási okok között a szív- és érrendszeri betegségek után a rák áll a második helyen. Évente emberek százezrei veszítik életüket, emiatt a betegség miatt. Ráadásul a helyzet egyre súlyosabb. A daganatos betegek száma évről évre egyre csak növekszik. Nemzetközi kutatások szerint ez a tendencia a következő évtizedekben is folytatódni fog. A jelenlegi adatok alapján 2050-re világszerte több mint 30 millió új daganatos megbetegedésre lehet számítani, miközben a rák következtében elhunytak száma meghaladja majd a 18 milliót. Türkiyében sem sokkal kedvezőbb a helyzet. Az országban minden ötödik haláleset hátterében daganatos betegség áll. Bár az orvostudomány fejlődésének köszönhetően a daganatos betegségek kezelésében jelentős előrelépés történt, a szakemberek szerint a legfontosabb cél továbbra is a megelőzés, vagyis a betegséget kiváltó kockázati tényezők elkerülése. Azonban mire kell odafigyelni ahhoz, hogy csökkentsük a rák kialakulásának esélyét? Erre a kérdésre válaszolt professzor dr. Nevi Serkan Demirci, a Gyárrápasa Orvostudományi Kar Belgyógyászati, Klinikai Onkológiai és Tumorimmunológiai Tanszékének professzora a TRT Habernek. Most ennek a beszélgetésnek a legfontosabb gondolatait osztjuk meg önökkel. Kerülni kell a dohányzást és az alkoholt. Dr. Demirci kihangsúlyozta, a daganatos betegségek közel egyharmada a megelőzhető okokra vezethető vissza. Elsőként a dohányzásról beszélt. A dohánytermékek

Ölése önmagában is számos daganattípus megelőzését jelenti. A cigaretta nem csak tüdőrákot okoz. Mivel ez a leggyakoribb daganatos betegség, erről esik a legtöbb szó. Valójában azonban a dohányzás számos más rák kialakulásában is szerepet játszik. A professzor arra is felhívta a figyelmet, hogy az elhízás, valamint a mozgásszegény életmód jelentősen növeli a daganatos betegségek kockázatát. Ezért egészségesen kell táplálkozni és rendszeresen mozogni. Ez nem azt jelenti, hogy otthon sétálgatunk. Hetente legalább 3 alkalommal 20-40 perc tempós séta vagy más aktív testmozgás szükséges. Az alkoholfogyasztás szintén a fő kockázati tényezők közé tartozik, de Meiji a WHO adataira hivatkozva arra emlékeztetett, a túlzott alkoholfogyasztás számos betegség, köztük az emlő, máj és az emésztőrendszeri daganatok egyik fontos kiváltó oka. A professzor szerint a feldolgozott húskészítmények szintén növelik a daganatos betegségek kockázatát. A kolbász, a szalámi, a virsli és más feldolgozott húsfélék a WHO besorolása szerint rákkeltő anyagok közé tartoznak. Különösen a nyelőcső, a gyomor és az emésztőrendszer daganatainak kialakulásában játszanak jelentős szerepet. Emellett különösen a nyári hónapokban a túlzott napsugárzás is növeli a bőrrák kialakulásának veszélyét. Ezért a legerősebb napsütés idején kerülni kell a hosszantartó napon tartózkodást. A mindennapi megelőző lépések mellett a rendszeres szűrővizsgálatoknak is kiemelkedő szerepük van. De Mirgyi szerint különösen a veszélyeztetett csoportokba tartozóknak nem szabad elmulasztaniuk a szűréseket. Türkiyében az emlő, a vastagbél és a méhnyakrák szűrő programjai széles körben elérhetőek. A KETEM központok szinte minden járásban működnek. A szűrővizsgálatok segítségével a daganat sokkal korábbi stádiumban felismerhető. A korai felismerés életeket ment jelmondat teljes mértékben igaz, mert a betegek túlélési esélyei nagy mértékben attól függnek, hogy milyen stádiumban kerülnek az orvosokhoz. Kiknek és milyen gyakran érdemes szűrővizsgálatra járni? Demirgyi szerint a 40 év feletti nőknek évente vagy 2 évente mammográfiás vizsgálaton kell részt venniük. Ez az egyik leghatékonyabb szűrővizsgálat, amely bizonyítottan csökkenti a mellrák okozta halálozást. Az 50 év felettiek számára 10 évente vastagbéltükrözés, vagy 5 évente a szigma bélig végzett vizsgálat javasolt. Ebben a korcsoportban rendszeres székletvizsgálat is végezhető. Korai stádiumon sokkal nagyobb az esély a gyógyulásra. De Mirgyi elmondta, az utóbbi években jelentős fejlődés történt a daganatos betegségek kezelésében. 2010-ben az előre haladott tüdőrákos betegek közül 5 év elteltével mindössze 4% volt életben. Ma az immunterápiának köszönhetően bizonyos betegcsoportokban ez az arány már eléri a 30-35%-ot, vagyis minden harmadik beteg 5 évnél is tovább élhet. A gyógynövénykészítmények a kezelés hatását is ronthatják. A daganatos betegségek kezelése hosszú és megterhelő folyamat. Sokan ilyenkor a gyógynövénykészítményekhez fordulnak, ám ezek nem mindig jelentenek segítséget. Sok beteg jó szándékkal választ természetes készítményeket. Azonban attól, hogy valami természetes, még nem biztos, hogy jót tesz az egészségnek. Erre a legegyszerűbb példa a víz. Túl nagy mennyiségben az is mérgezést okozhat, vagyis a természetes eredet önmagában nem jelent biztonságot. A professzor kiemelte, jelenleg nincs meggyőző tudományos bizonyíték arra, hogy a gyógynövénykészítmények gyógyítanák a rákot. Némelyik enyhíti ugyan a kezelés mellékhatásait, de kizárólag orvosi felügyelet mellett alkalmazhatók. Ha egy készítmény javítja a beteg életminőségét, támogatjuk az alkalmazását, de csak akkor, ha biztonságos és tudományosan igazolt. Hozzátette, az ellenőrizetlenül szedett készítmények komoly mellékhatásokat okozhatnak. Akadályozhatják a szükséges gyógyszerek hatását. Sőt, egyes készítmények gyengíthetik az immunrendszert is. Mi viszont immunterápiát alkalmazunk, amely éppen az immunrendszert erősíti, a daganatos sejtek elleni küzdelemben. Ha valaki közben olyan készítményeket szed, amelyek csökkentik az immunválaszt, az a kezelés eredményességét is rontja. A rák kialakulásának kockázata csökkenthető, és ennek módszerei jól ismertek. Az egészséges életmód, a rendszeres szűrővizsgálatok és a tudatos döntések életeket mentenek. Ne feledjék, a korai felismerés mindent megváltoztathat.

Keďže šalgatu ink a török rádió magyar nyelvódása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak, véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n, viszonthallásra.